Isten nekem örüljön rajta. Veréshez szokott fajta. Cigány népek langszívű sihederje. Verje, csak verje, verje. Ha van Isten, meg ne sajnáljon engem. Én magyarnak születtem. Szent kalandja, nehogy zöld ágat hozzon. Üssön, csak postorozzon.

szenvedéstől elhomályosul az agy, és a szem ködbe borul. Pedig látni kell, vajon maradt-e még talpa emberek pusztulás közepén, s mit kell, mit tudnak ők még tenni.